0: χαρτούλι.
1: Σαν το μίξο.
2: Σαν το μίξο.
0: Σαν το μίξο.
3: Gantuane Bulgaremo, Mutas Regebuli Barida Ezo, Sulieri Simfudis Garantia, Compania Evergreen, Tavuzopt Umaglesi Harisris, Srul Sabaremum Sahurebas, Helmisatun Passat, Niadagis Mosamzadebeli Samushaoebi, Rulonuri Gazonis Motskoba, Sarzavis Systemis Montagi, Pilebis Dageba, Mcenare Bizdargua, Sagarantio Mola Patronova, Quella Peri, Rats Quensezos, Uprum Kudros, Mimzidvel Sadashe Udarebels Gartis, Evergreen, Muizwe, Shenisamotris Bari, Avjala, Libanis Otsre. Telefoni. Huti huti erti. Tschrasot zda tormeti. Tschrasot zda tormeti.
4: Tkueni biznesi im sahurab zarmatebas. Radio dardimandis sareklamosam sahuri. Uri tschrameti osi.